0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0. Radio Programm.
7: 9 Uhr.
8: Radio Afrika International.
7: 10 Uhr.
9: Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
7: 10 Uhr 30.
10: Beziehungssache. Wie wir Nähe gestalten.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: What I think is as a very important feature is that Radio Orange supports people who cannot voice out their concerns otherwise.
7: Ich finde, es ist eines der vielfältigsten und unabhängigsten Radios dieser Stadt und insofern hat es eine sehr wichtige Rolle, also auch politisch.
8: Warum Orange mir wichtig ist, weil Radio Orange Öffentlichkeit schafft und stärkt, weil es Kulturplattform ist und dabei immer Haltung zeigt, sich für Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzt.
9: Wegen der großen Buntheit der Themen, der Leute, die es machen, der Sprachen, der Arten von Musik. Man merkt bei vielen Sendungen, dass da jemand mit Herzblut dabei ist, also dass jemand da Expertise hat oder dass jemand Anliegen wichtig sind. Und das ist, finde ich, sehr erfrischend.
10: 10 Uhr.
11: Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
10: 10.30 Uhr.
12: Beziehungssache, wie wir Nähe gestalten.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Queerness bedeutet also für mich persönlich einfach being myself and going against the norm by being myself, ohne das eigentlich jetzt direkt absichtlich zu tun, weil that's just who I am.
7: Queerness is for me just like the opposite of straightness, like everything that's not the, how like we learn it from society, you know.
6: So the original Pride was a riot, a protest. Ich finde, das ist extrem wichtig, um den Fokus wieder zu shiften, weil unsere Stories uns halt auch in Vergessenheit geraten. Natürlich zelebrieren wir auch unsere Queerness, aber we do that also the whole year and every day, individually, collectively, in our spaces. Ja, wir existieren halt das ganze Jahr und immer und überall und nicht nur im Pride Month.
8: Louder and prouder on air. Das ganze Jahr und auch zum Pride Month. Radio an, Patriarchat aus.
9: 12 Uhr, Jazzcafé. 13 Uhr,
10: Live mit Jeffrey, Unterhaltung mit Musik und Informationen.
9: 14 Uhr,
11: O94 Spezial.
9: 15 Uhr,
12: Literaturfenster Österreich, eine Sendung, die neugierig macht auf unbekannte Autorinnen aus Österreich.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
7: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 14 Uhr.
9: O94 Spezial.
8: 15 Uhr.
10: Literaturfenster Österreich. Eine Sendung, die neugierig macht auf unbekannte Autorinnen aus Österreich.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Queerness bedeutet also für mich persönlich einfach being myself and going against the norm by being myself, ohne das eigentlich jetzt direkt absichtlich zu tun, weil that's just who I am.
7: Queerness is for me just like the opposite of straightness, like everything that's not the, how like we learn it from society, you know.
6: The original Pride was a riot, a protest. Ich finde, das ist extrem wichtig, um den Fokus wieder zu shiften, weil unsere Storys uns halt auch in Vergessenheit geraten. Natürlich zelebrieren wir auch unsere Queerness, aber we do that also the whole year and every day, individually, collectively, in our spaces. Ja, wir existieren halt das ganze Jahr und immer und überall und nicht nur im Pride Month.
5: Louder and prouder on air. Das ganze Jahr und auch zum Pride Month. Radio an, Patriarchat aus.
8: 16 Uhr.
9: Radio BIS. Soziales, Politik, Kultur, Ausbildungschancen für türkischstämmige junge Menschen.
8: 17 Uhr.
10: Radio Pol.
11: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
12: Radio Farsi ve Almani Zaban.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
7: Radio Pol.
8: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
9: Radio Farsi va Almani Zaban.
7: 18 Uhr.
10: Rouge FM. Rouge FM.
7: 19 Uhr.
11: Tune in to the Open Phil broadcast where Phil and Lil introduce Vienna's thriving underground open stage scene.